A gétnél szeretnél, az Roman Orange-en Telegram a hét szemlektől jössző. Az a két kör, az őszem tánkarimi, pomotet hiper, visés, filmikító, akcion videáta. A pazarral, átás valóna, búz, kemapot hiper, van a videóse. Hanyi presztetse, lók, szendít, prakányi számhari, szemú szorma, áracsna.